vakasara chemai une tariro nokuti kufamura wamwari vatendi vakutenda tinokunyaradzai nemashoko aya.